0: hitovi. Carol
1: 7-7. Leto do maximum.
0: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Carol 7-7, samo hitovi.